2005-ös felvétel Axel Breitung produceri munkái alatt. Ez a Gibson Brothersnek egy olyan albuma volt, ami nem volt promózva, sokan nem is tudnak róla, de egy nagyon-nagyon jó lemez. És akinek jó füle van a 90-es évek dalaihoz, hallhatja, hogy a háttérben a DJ Bobo vokálok ott szólnak.

0: Egy méltatlanul elfelejtett énekes a 80-as évekből, a Stock Aitken Waterman kompániából, ha mondhatom így, Sinitta és a Cross My Broken Heart. Volt legalább négy kis lemeze még ezen kívül, ami sikeres volt.
1: És utána mi lett vele? Elmentő is ilyen jazz énekes nőnek vagy? Mert nem. Egyébként akik a Stock Aitken Waterman közelében például voltak,
0: Rick Astley,
1: Kylie Minogue, azok egy idő után, ahogy ez a diszkó műfaj kiment.
0: Hát azért a diszkó műfaj, hát igen, mert sikeresek akarnak maradni. Hát
1: ez... Chris Norman, ő bolemes volt, csak ott is az történt, hogy aztán egy idő után vége
0: lett. Hát ott az erotikus Daviddel összeálltak, csináltak egy-két ilyen keményebb, ilyen rokkosabb lemezeket, de maradt a stílusánál végül is ő. Sinitta is fellépegetett, stb. Nem tudom, pár évvel ezelőtt láttam, teljesen jól néz ki, és jó nyomja. De hát, az egy más világ azért, ez az angol vonal, tehát ez Európában azért nem. A diszkotékákon nem tűntek ezek az előadók föl, ami mérvadó volt ugye az európai vonalra a 80-as évekre nézve. Nem tudom. Hát azért megvannak ezek még. Hát. Thomas Anders és Dieter Bohlen viszont még nem volt. Ma akár honnan nézzük,
1: legalábbis
0: nem volt.
1: A saját jogukon.
0: A saját jogi nem volt. Igen,
1: tehát
0: volt egy ilyen
1: kínai
0: Made in China-s volt, de most jön egy eredeti. Egy UK mix, egy extended elvileg, ha hihetek a saját írásomnak, with a little love.
2: A diszkó? Akkor Best of Disco. A Best of Disco? Akkor poptarisznya.hu.

0: máshol alig vagy egyáltalán nem játszott dalok és exkluzív verziók a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenéiből itt a Best of Diszkóban.
1: This is the first step.
2: This is the first step.
1: 35 év után, úgyhogy nem volt színpadon, ez október 24-én Fehérváron el fog hangzani, mert hogy ott lesz Keron, mint speciális meghívott vendég, Ken László, Fred Ventura és Gianni Durante mellett. Ez pedig az Out of the Night.

0: O disku, akkor best of disku. Ha best of disku, akkor poptarisznya.hu.
1: Egy északi együttes következik, Labán és a második kislemezük.

Dan Hero és a 87-es Don't Break My Heart című dal, ami jövőre lesz 40 éves. És amit Dan Hero többi sikerével együtt Tom Hooker énekelt. És hát az előbb elhangzott egy szignál, hogy még egy óra 80-as évek, de ez itt mondom el, hogy nem teljesen igaz, mert hogy kisebb energikus dalok következnek, aztán bepillantást nyerhetünk a holnapi hangulatba, mert hogy hoztam pár olyan dalt, amit holnap is le fogok játszani a bulin, ami már-már 90-es évek is.

0: Sandra és DJ Bobo duettje, Secrets of Love.
1: Show the people how to dance.
0: Ez pedig már Ice MC és a Music for Money. Micsoda csúnya dolog.

Dr. Albán, Masterboy, Le Click, Melanie Thorntonnal, ugye a Labusból, illetve a Culture Beat, az elmúlt négy dal előadói. És még maradunk ezeknél a dallamos 90-es daloknál.

Blue Lagoon, Thomas Anders, Hathaway és Fancy egy-egy dallal. Hagytam egy kis főszerepet a zenének, úgyis sokat beszéltünk a mai este folyamán. A következő dalt be is készítettem, az előadó Millennium, a dal címe Time, nem hiszem, hogy sokan ismerik, egy annyira jó dance felvétel, és ez is eltűnt ott a ködbe egy válogatáson. Szeretném ezt most bemutatni.

0: Do You Need Me 98-as verzió, ez a Kibi Caps. Előtte volt Alexia, aztán Sound Lovers, Basic Element, illetve David Lyne, Bambin a remixe, valamint az Itály. Attila ír valami elköszönő mondókát, azt mondja, hogy pöttyögi a betüket is, elköszönőt
1: igen,
0: ír.
1: Hát ilyenkor már én is a Music Story-ban megszoktam írni az elköszönő szöveget. Ez most is így lesz, de hát ha már bekapcsoltál, akkor Gabikám, engedd meg, hogy megköszönjem neked a hallgatók nevében, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: És ezt a Best of Disco külön kiadást elkészítetted. Szerintem ennek is ugyanolyan sikere volt, és lesz még majd a visszahallgatások folyamán, mint a legutóbbinak.
0: Úgy legyen. Úgy mindig igyekszem valami újat mutatni, és ez a lényeg ennek a műsornak.
1: Igen, ez feltűnt, és azért is beszéltünk az utolsó egy-két órában már kevesebbet, mert annyira jó dalokat raktál fel, hogy nem akartuk szétbeszélni őket, és így közben
0: hát
1: figyeltünk.
0: Köszönöm. Nehezen viselem a dicsérnek, köszönöm szépen. Jó, aki meg táncolná egy jót holnap, és elfelejtené ezt a kissé beteg világ jelen dolgait.
1: Igen.
0: Az jöjjön el a Lovag utca 5-be, a New Orleans Music Pubba, mert holnap csinálunk egy önfeled bulit.
1: Hasonló dalokból.
0: Hasonló dalokból, igen. Tehát energiában nagyjából ez a szint lesz, igen. Hogy létszám mennyi lesz, nem tudom, de jó, ha minél korábban jönnek az emberek, mert hát korlátozott a befogadó képesség.
1: Bizony, bizony. Gabikám, még egyszer köszönjük
0: szépen. Én köszönöm a hallgatóknak is, neked is, meg Katának is, meg a kókuszkocka gyárnak is, meg mindenkinek.
2: Igen. Egészségetek.
0: Úgyhogy kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, és akkor szerintem még idén jövök, de nem fixálom, majd Attilával ezt megbeszélem a részleteket.
1: Köszönjük szépen, jó éjszakát.
0: Jó éjszakát mindenkinek.

0: Diszkó. Diszkó. Találkozzunk legközelebb is itt a poptarisznya.hu-n. Itt a poptarisznya.hu-n. Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
2: Kívánok. A nevem Bétót László. Dynamite.
3: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Bétósó. Sok-sok zenével, humorral, újdonságokkal. És természetesen a szokásos kapcsolással, hiszen a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu a mai alkalommal is kapcsolódik, és ott is forognak a jobbnál jobb zenék. Aki velem tart, remélem jól érzi majd magát ezen a délelőttön is, ami az időjárást illeti barátságos, igazi nyárias, aztán majd egy picit elromlik holnapra, vagy már ma délutánra is akár. De hát mit várjunk szeptembertől? Minél tovább tart ez a barátságos nyárias idő, annál jobb lesz az embernek a hangulata, és megőrzi a vidámságot, a jókedvet, mert a napsütés az egy nagyon fontos tartozék az ember életnek. Fontosak a színek. És hogyha süt a nap, akkor mindennek más a színe. Ha beborult és felhős, bár én azt mondom, hogy jó jönne az eső változatlanul, akkor minden olyan szürkévé válik. És az embernek a hangulata is olyan lesz, mint az időjárás, olyan szürke. Remélem, akik velem tartanak ma, azoknak jó lesz a hangulata, sőt, talán már most is jó. Szóval kezdődjék a Bétósóit a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.

Egy aktuális zene, bár az év minden napján lehet játszani, annyira jó. Ez az Earth, Wind & Fire és a dal a September.

Ez volt az Earth, Wind & Fire, és ez volt a September. Egy olyan dal következik, amelynek az eredetét Bobby McFerrin játszotta, és ő bizony semmiféle hangszert nem használt a száján és a különböző kezeivel előállított ritmusokon kívül. Nem voltak más hangszerek benne, és ez a dal nagy sláger lett. Ennek feldolgozásához több hangszerre volt szükség, és persze az ötletre, amely a Happy Gang nevéhez fűződik. Jön a Happy Gang! Légy happy. Ez a Happy Gang.

0: Bill Haley dala volt ez anno az 50-es évek végén, aztán Ringo Starr is elénekelte, meg kedvet kapott hozzá. Ez volt Ringo Starr és a Rock Around the Clock.
1: Beto Show. Beto Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: És ez már a Rolling Stones. Három dal erejéig, három korai sláger, és egyik sem Jaggerék nevéhez fűződik, nem ők írták, ők csak énekelték. Ez a Come On. Csak Barry.

Ez volt a Come On, ez volt a Rolling Stones. Az első igazi nagy Rolling slágert a Beatles írt annak idején Lennon és McCartney szerzeménye, az I Wanna Be Your Man, amit elénekelt a Rolling Stones is, és ezzel felkerültek a slágerlistára.

Ivan Abbey Your Man, ez volt a Rolling Stones a Beatles dallal, és ezzel felkerültek elsőként a slágerlistára, az első Rolling Stones dal tehát egy Beatles sláger feldolgozása lett. Ez pedig már a Not Fade Away, és még mindig a Rolling Stones.

Ez volt a Not For The Way és a Rolling Stones. Adam Curry írja, szép napot kíván mindenkinek. Az idő csodálatos, és immáron mondhatom hagyomány. Minden szeptemberben az egyik adás, amit tuti, hogy végig tudok hallgatni elejétől a végéig. Ebben segítségemre van a táj, és egyéb más sok jó dolog. Már csak a jó zenék hiányoznak, de ezt Laci intézi. Szóval kitartás mindenkinek, aki dolgozik. Én azt hiszem, hogy aki dolgozik, annak tényleg kitartásra van szüksége, hiszen az idő zseniális, és mindenre gondol az ember ilyenkor, csak nem a munkára. Adam Curry, egyszerűen imádlak, hogy miért, nem tudom. Minden esetre teli találat volt a Rolling Stones. Nagyon szépen köszönöm. Szerencsi Tamás, Adam Curry, kellemes időtöltést kívánok, Bajer Imre pedig. Szia Laci, szép napot kívánok mindenkinek. És akkor most jöjjön Robert Palmer.

Miután Kirinek a kedvence a Rolling Stones, no meg nyaral élvezi a pihenést, úgyhogy legyen csak neki kizárólagosan még egy Rolling Stones, a korai Rollingok közül tán az egyik legszebb. It's tears go by.

0: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
1: A Rolling után már is itt van John Parr. Öt perc múlva lesz 3:40. Ez a St. Elmo's Fire.

You Should Be Dancing, yeah. Ez volt a Bee Gees. Egy amerikai banda következik, 1989-ben alakultak Miami-ban. Ez a legnagyobb slágerük, ez a Dance the Night Away és a Mavericks.

Ez volt a Mavericks. És ez már az M. És a klasszikus pop music.

Ez volt az M, és ez volt a Pop Pop Pop Music. Egy felejthetetlen barát következik, Komár László. És már is itt van Amerika legszebb asszonya, és Komár Laci.

Ez volt a Dan Dan Dan és a Status Quo. Két dal erejéig egy zseniális énekes, Gilberto Sullivan. Ez a Claire.

Gilbert Sullivan Írországban született, Írországban is él, és 79 éves ez a dal, ami az előbb szórta Claire, az 1972-ben készült. Ez pedig egy esztendővel később, 73-ban. Ez a Get Down, és Gilbert Sullivan.

Gilbert O'Sullivan sok-sok nagy sláger tulajdonosa és előadója. A 70-es években ontotta a slágereket, ez is a 70-es évekből való, pontosabban 1973-ból. Ez volt a Get Down.

Ez itt a Beethoven Show, a poptarisztja.hu-n. You are listening to the best radio station in town. Egy különleges duett. Meatloaf és Cher. Ez a Dead Ringer for Love.

Egy kicsit szomorúbb a hangvétele Kamionos Zolinak, azt írja, sajnos elérkezett ez a nap is, menni kell dolgozni. Vége a nyaralásnak és a pihenésnek, ez van a mai nap, rakodással telik, és utána Bordó az irány. Mindenkinek kellemes csütörtök délelőtöt kívánok. Erre a napsütéses, csodálatos napon Kamionos Zoli. Zoli, tudod, az a helyzet, hogy a jó az nagyon hamar elmúlik, és nagyon nehezen jön el a következő, és azért bizony meg kell időnként szenvedni. Jó munkát, Zoli, vissza az életbe!

Ez volt az egyik legnagyobb slágerük, ez volt a Squeeze, és ez volt az Up the Jackson. A 70-es években alakultak Londonban, 74-ben pontosan. 82-ig játszottak együtt, aztán feloszlottak, 85-ben újból összeálltak, majd 99-ben ismét elhagyták egymást, 2007-ben pedig újra összeállt a csapat egy koncert jóvoltából. Ez volt az elmúlt percekben a Squeeze. Thin Lizzy. The boys are back in town.

0: 69 és 84 között működött. A dublini banda, a Thin Lizzy. Ez egy ír hard rock együttes volt. Phil Lynott ott volt a megálmodója az együttesnek, de Brian Downey is ott volt mellette, a dobos. Együtt alapították a zenekart. Ők ketten korábban egy iskolába jártak, és többek között olyan zseniális zenészek játszottak a Thin Lizzy-be, mint Gary Moore.
1: Flashback.
0: Smokey Robinson. The tracks of my life. Of my tears.

E klasszikus dal Amerikából, Smokey Robinson és a Miracles. Egy újabb klasszikus a világ minden részéről. Ez a Free. All right now.

0: Ez volt a Free, és ez volt az All Right Now.
1: Egy újabb dal itt, a poptarisznya.hu-n.
0: Pet Shop Boys. It's a scene.

0: Most a humoré legyen a főszerep, Böröcki József következik először, és a jelenet, amelynek címe Kabaré klasszikusok.
1: Milyennek találják kabarénkat külföldön, íme néhány vélemény. Rádió BBC London.
2: Ladies and gentlemen, the Pax time below from a give mind, the sick pack duff duff at Holland and blah blah blah. One man a goat man stood goat, Mr. McAplin in Los Angeles, Mr. Ronald Reagan is not fair with the Olympic game. To wanger sit, you will be gone flying against the country, then South African a bot late, comparison of bike step people of health. A woman got nine, but to this take work built Lagan, Yorkshire and Berkshire and online. Seaside, offside, and Uckerside. You got my name? Thank you very much. Budapest. Yesterday, today morning, it paid standing the 15 years old cabaret, the very, very big cabaret in the world. And the congratulations from the Mr. Woody Allen today, a backstein of the good line. This and what is this? This McTeer's who's and what is this? This is a somebody's, you know, back tone. And Mr. What is this? This is a bus. And Mr. Martin is a boss. Yes, yes, yes, that man. Mr. Frederick Martin and President Janusz Kader make the very, very good cabaret in the communist cabaret in the East Bloc. This is true. This fantastic little nice man, Mr. Vitrai. Hello, Tamás. Mr. Vitrai. Oh, no, Dezser, not Dezser. Oh, Tamás. Yes, I get line. Mr. Koper, the Sir Koper, the Dezser. Is that? No, Dezser. Istanbul, Dezser? No. No, only the two. Only the new star is the football Mr. Martin Esterházy. And this is a cabaret.
3: Já neslím, hodil jsem a tam, já mě leda nikam nechvátám, ač právě nemám měs, tušíš šezi na ramnou, díku nakloní, záchy nakloní, prošně přtipní, přehýřejí a vyjen duch na námedy vážní noc, až nesně, ano, horáky a trudně patro počistky, já jich no hodím já. Budapešť, maďarský kabaret reprezentál Guderákom, Lajušomá a Elipsilonom Ňomia Kraháčot. Blažej doktor Inkát v nejpštadionu. Na Sure, velká talentovári Andrášom Kernová Šopánka a törpevári robota v báně a fiúka báňa a bandolko. Kuda Frischmeier, kezet, kit érdekel? Haló, Weiner lakás, haló, Belváros, ama baromi ronda Norvég teflonoka. Haló, Vasedén, nemám, hanyol Werner elvtárs, nemám, tak kivehető ajtón nemecké turmixova masína. Józsi, hol vagy? A Branka, Józsefem, Sasome, Nási, Humorom, Fesztiváli, Dava, reprezentári Györgyöm, a Márkosom, a Nádosom. Izzad a lábam, itt a tényállás. Tak, tak, a pisivak, akik a húgyos Józsi vagy. Nyemám pamutgzokni, nyemám. Eto tényállás, a poénom Palicskova Peterdiva, a Sándorom Novabácki, a Vélka Csena Rádió Kabaréva, Selmecová a Sinková. Röhög az ország. Mikrofonám a Szepesi, jönnek a csehszlovákok. Jönnek a csehszlovákok, nyisto szalámi. Nyisto buznyákovi. A poszpisi jön a buli, amerikáni hokejovi, puckozsi zivinyi názovádi, uvoldoványi, csehszlovénszki, buperniki, zapátka, az anyád. Děkujem, pekně, nachsledanou. Madame et mademoiselle, messieurs, le rangier 23 à Cours-en-Berlin, de Jean-Marie Lepertut, dans le conseil de réfugiés, rue de Montjeu-Saint-Pan. Allô, ton monsieur de Washington, petit Madeleine, Jean Valjean, monsieur David Douglas, à le rangier Saint-Lô, que leur couscous est pendu à Bernard Buffet. Oui, le rangier Saint-Lô, pont. Budapest. Le cabaret de la radio hongroise, Kenza, monsieur Frédéric Martin, avec ses collaborateurs d'habitude, faut toujours rire. Alors, je suis du cabaret à Frédéric Martin, que ses amis, beaucoup de succès et bonne chance. Monsieur Teddy Farkashazi, Mitichira Rodichiviak, lexicon Hahaha, Nevetu, lexicon monsieur Georges Timar, et la monsieur Miklo Kaposhi, la sympa de Karinti, à la Yenne Louisa, la Irtaneb Sabachok, comme ci, comme ça. Et la magnétique Robert Koltai, la Schmar de Family, Choka Chalad. Oui, Choka Chalad, Chochi, oui, oui, madame et monsieur, Chochi, le rendez-vous, la Heltesparzela, au revoir.
2: Meine Damen und Herren, und jetzt die deutsche Rundfunk brachte Nachrichten. Der tschechoslowakische Außenhandelsminister Bohumil Staša wurde heute von indischen Ministerpräsident Frau Indira Gandhi empfangen. USA, Libanon und Israel zu meinem Gedenken. Budapest, meine Damen und Herren, heute in der weltberühmte ungarischen Radio Kabarett 15 Jahre alt geworden ist und wir begrüßen den Direktor und Diktator Friedrich Marton. Und die ganze blöde Mannschaft, ja, und noch dazu den neue Generation, den Degeneration mit den Orschewin Fergilesches. Stefan Verebes, ja, der ungarischen Stefan Verebes, und die, dazu kommt der psychologisch, der German psychologisch, der größte Psychologe, Herr Autbauer und Franz Schlitzenberg, ja. Und, jawohl, meine Damen und Herren, die Porzellan, wir gratulieren in großen Festspielen und Tunjog Matolcz und Abad Salog, wohin kommt immer der Radio Kabarett dazu. Die ungarischen Salami und die Radio Kabarett ist sehr populär. Herr Moldova mit dem Kossuth-Preis sagt immer zum Minister, der Kurva anjadert, ja. Meine Damen und Herren, und noch eine Frage, dass, wie viele Jahre alt bist du, Hanja Schwalt? Das im Antwort ist dann 28, Huston Jolscher, das sagt immer den Georg Siladi. Und also die ganze Kabarett ist eine großartige Sache. Noch eine Losung, so ist das Leben. Und Bahn soll die Ball hart vor Gott ihn geben.
4: Говорит Москва. Я остаюсь с тобою, Алёшка, Серёжка, Кишёшка. Алёша идёт в кино. Алёша апья кочегалом. Казан фьёте, габюлька рис не тепать. Вот вот так вот из ним редке нежте, утесте, утесте, о ком и варьетесте. Нюкья Бьюдапест. Венгрия, кабаре, иншкяля метро, нове шкяля метро. Кошку и мишку, бабочки и мамочки. Товарищ Мартон, иди сюда. Прекрасная Габари, Венгрия, социалистическая юмора, куда в Венгрии люди очень много регни и только очень мало работать. Да-да, что это проблема. Не ангора проблема. И что это карандаш. Pelikan Karandaš, Galina Gurigaja, Natalija Pinskaja, Čičija Babaja, Momašo Kašo Maš. Внимание, человеки! Галгашум габари, а габари очень хорошо. И шкалогопы, и гумкопы, антифашисты, никто не отсутствует Владивосток, Севосток.
0: Börő hangja és a humora egyszerűen fantasztikus volt. Következzen Fábri Sándor és a Lichthof ördöge.
5: A szilveszter, a házi bulik nagy ideje. A 60-as években ez egy külön műfajt jelentett, annak a kis szabadságfoknak, ami volt, egy kifejezési formája volt a házi buli, ahol egyetlen egy helyiség körül alakult ki igazi turbulencia. Ez volt a kis klozette. A klozettébe amúgy nem lehetett bejutni, mert ott dugtak. Tehát először a vázákat rössentettük tele, a bátrabbak a gangon, a merészebb, akrobatikus hajlamúak az ablakból. Na most volt egy haverunk, ahol sokat jártunk, a papa ilyen barkács hajlamú légköbméter ember volt, minden négyzetcentiméter be volt így polcozva. Na most egy idő múlva már picit imbolyogtunk is, és ha mégis bejutottunk, a fajansz elkezdett kevésbé érdekes lenni. Először alul a csizmákat töltöttük föl, majd jött a csávó imbolyogva, azt mondja, megy rá körömcipőre. És akkor így próbáltunk a negyedik sorra fellőni. Annak idején még nem ismertük az Eltűnt Fridláda fosztogatói című filmet. Hát itt egy komplett kalandsort élhettünk meg. Akkor az ember, ha nagy nehezen rá tudta magát illeszteni a klozetre, nagy nehezen berigliszte, akkor jobb oldalról a fürge ujjak teljes évfolyama ledőlt, balról pedig az olcsó könyvtár. Egy kis fújtatás után az ember ezt feldolgozta, Ja, már amikor belépett, a lustafával fejbe nyomta magát. Tehát ez így kezdődött, és egy kis idő múlva keresztbe bezárult a 3,5 méteres pókhálózó, ami még annak idején volt. Mikor már úgy gondolta, hogy megérett a helyzet, akkor halk zizenéssel két csehszlovák síléc így belefúródott a feje fölött az ajtóba, majd elkezdtek pilinkélni az apró darabok, kisebb seprők, síbakancsok, mi egymás. És amikor már-már azt gondolta az ember, hogy hát valójában rátérhet a fő motívumra, akkor méltóság teljes döndüléssel a sílécen megérkezett a disznóbőr hajókoffer. Ami üresen is 60 kiló volt, tehát ha mentünk Balatonra nyáron, akkor a déli pályaudvar a hordán rögtön közölte messziről, hogy küldöm a kollégát. Soha többé nem láttuk, mert azt, ha még telepakoltad, akkor meg is őrültél. Na most nyilvánvaló volt, hogy előre a klozetet már soha többet nem lehetett elhagyni. Ha szerencséd volt, a vasalódeszkát leakaszthattad, kinyitottad a szellőző ablakot, és a vasalódeszkát 3 emelet magasságba áthelyezted a másik oldalon lévő fürdőszoba ablakba, és ott, mint Errol Flynn a héttenger ördögében, az ergebaszó hidegbe átküzdötted magad, de a fürdőszobába se lehetett bejutni, mert ott is dugtak, tehát álltál, mint Fantomas a 3 emelet magasságban, és halk mongol munkadalok éneklésével próbáltad felhívni magadra a figyelmet. Na hát mindezt csak azért mondtam el, hogy vannak kalandok a mindennapokban is.
0: Egy jelenetre még van időnk, Böröcki József és Usztics Mátyás a két szereplője a jelenetnek, Amerikaiak baranyában. Ez a jelenet címe.
6: United States, well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia, together, army control, time is over. Coordination point, control 747109, over, Bakony Polishka, yeah. 213, Ardas Tevel and Chesnek. Yeah, what, we can say intercontinent ballistic rockets, hand granate, Mr. Kalashnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it pick fondling and we will say it back one time.
7: Mi van olaj vagyok? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen főad nagy vizsgáló előjáró. Mi az a vébet, mi a sapkádon kis ember? Vadliba ősbe vagy te? Mi az a vébet?
6: I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur.
7: Várják, kisgyerek, ne add aljám egy büdös szót, nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyrázkódást kapja.
6: I am MacArthur, MacArthuring.
7: Főcsesz csapnak, mint Luther a tintatartó, te.
6: Second fun. Yes,
7: sir. Milyen MacArthur? Kérdemen, főad nagy vagyok. Mi a pálya?
6: Yes, sir.
7: Mi van, megkegő? Hol a kev, ott nekem egy kecském, tudod-e? Milyen?
6: Yes, sir, my actor makes
7: milyen
6: fine.
7: Milyen sző, ne magyarázzam, a szilóránként borotválkozom, előjárók vannak.
6: Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me?
7: Telefon, ne legyél szemét, most menj a bokorba, azt telefonálj egyet.
6: Excuse me, Mr. Pinotor, please, can you tell me how many...
7: Nem értem, ezt milyen tájszólásban bekeg maga jó ember. Ezt bevonultak reggel Kisvárdáról, a Dakoták, azt se értettem, de ezt pláne.
6: I am from United States of America. How much rakéta is to fly?
7: Rakéta? Ez póliót, ez nem sietecsén. Nincs is semmi gond. Várjál, nagy ember, add ide a bekegő csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárga Rigó. Ő nagy eftás, jelentem, kémet fogtam. Lentehetes ruhába egy olajbogyó harci sapkába. És oda? Értettem, amerikai megfigyelő. Hújújúj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Öntöttem egy tintával, úgyse értem. Értettem. Kérek engedni, bocsánatot kérni. Ja. Vége. Figyelj, jó embered. Hogy is mondjam? Izvinyítje minnyá. Jézus Mária, ez meleg volt, ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút.

0: Most érkezett a szomorú hír. Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon.
1: Esőszagú kabátban.
0: 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes.
1: Arcú szeretője ott marad az ágyban.
0: Egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes.

Daar weer je lot. November 8 Budapesten született. Egy focizás közben szerzett sérülés után bal lábát 11 évesen amputálni kellett. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazzénekes, a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekelt. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 79 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont az együttes állandó tagja lett. 1981-ben kapott filmszerepet a Kopasz Kutya című moziban, Szomjas György filmjében, aminek zenei anyaga csak 12 évvel később jelenhetett meg lemezen. 1983-ban még szélesebb ismeretségre tett szert. Torda táltosként szerepelt Szörényi Levente Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Deák Bilgyőrára emlékezünk, aki 77 éves korában hunyt el.

1983-ban kezdte el szólópályáját, Rossz vér címmel jelent meg első albuma. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. 86-ban újabb album. Bill és a Box Company néven Bencsik Sándorral, a P-Mobillal és a P-Box egykori tagjával alapított együttest. Egy évvel később, 1987-ben Deák Bill Blues Band frontembere lett. A bandával fellépett Daniel

keresztje kitüntetést Áder János akkori államfőtől. Egy hang, egy ember, akit nem felejtünk. Meghalt Deák Bill Gyula. Néhány dallal ráemlékeztem az elmúlt percekben. Ez a rossz vér.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétósó Bétót Lászlóval.
1: Marvin Gaye dalával üdvözlöm a Bézs hallgatóit is. És hát persze a poptarisztja.hu a Bétósó valamennyi hallgatóját. Marvin Gaye, Got to Give It Up.

Marvin Gaye klasszikusa az elmúlt percekben, ez volt az első a közösben, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. Again to give it up után, ez a Level 42. Lessons in Love.

Ez volt a Level 42 és a Lessons in Love. Frida Payne, ez a Band of Gold.

Afraid of Pain, ez volt a Band of Gold. Egy fantasztikus brit zenekar következik nekem, mindig is a kedvencem volt és maradt. Az együttes neve 10cc. 72-ben alakultak. Stockportban. A pop és a progresszív rockban is jelen vannak egyébként. Art rock az ő műfajuk, legalábbis ennek nevezték el. Leghíresebb daluk az I Am Not In Love. De most egy másik csoda következik 1976-ból. I Am Mandy, Fly Me.

Michael Zeger Band. Ez a Let's All Chant.

Ez volt a Let's Soul Champs, és ez volt egy nagy-nagy sláger valamikor a 70-es évekből, és ez volt a Michael Zeger Band. És ez már a Happy Gang.

Ez volt a fiatal szerelem, és ez volt a Happy Gang. Pretend you're happy when you're blue. Elvin Stardust. It isn't very hard to do. Ez a Pretend.

Elvin Stardust, ez volt a Pretend. És ez már az FLM. Császár Elődés, Hoffer Dani. És a nagy sláger, a Rólad Álmodom.

0: Ez volt a Rólad Álmodom, és ez volt az FLM. Együtt a Rádió Bézs és a popterisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Boys. Sabrina. Egyetlen egy igazi nagy slágere, ez a dal. Ez a Boys.

0: Ez volt Sabrina, és ez volt a Boys, Boys, Boys. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Pontarisznye.hu
2: Beto Show. 3, 2, 1, 5.
0: Ez a No Smoking.

Ez a dal szívből szól, ez volt a No Smoking. A folytatásban pedig ez már a Show Buddy Buddy. Under the Moon of Love.

Somebody Buddy, Under the Moon of Love. Az élet nagy igazságát a Tremeloz együttes írta meg. Hallgatni arany. Silence is golden. Ez a Tremeloz.

0: igazi vokál patrióták voltak. Ez volt a Sound of Silence, bocsánat, a Silence is Golden. A Sound of Silence egy Simon & Garfunkel dalbot azzal keverten hirtelenjébe össze, hiszen a csend mindenhol ott van, és a legfontosabb, hogyha hallgatunk, akkor, amikor hallgatni kell. Nos, erről szólt a dal, ez volt az elmúlt percekben egy kiváló felvételről, a Tremeloz. A Tremeloz után következzen az egyik nagy-nagy kedvencem, Johnny Tillotson.
1: When I see my baby, what do I see?
0: Poetry in motion.
1: Poetry. Poetry in motion.
0: Johnny Tillotson.

Johnny Tillott zandala volt ez az elmúlt percekben, ez volt a Poetry in Motion. Del Shannon következik, még mindig a nagy távoli múltat idézve, a 60-as éveket pontosabban. 1961 nagy-nagy slágere volt ez a dal. Del Shannon. Ez a

Diane Shannon, ez volt a Runaway. Akár péntek, akár szombat, remix a város közepén, a Nyugatinál. Jobbnál jobb zenékkel. Ez a Back to Black. Back to Black, akár péntek, akár szombat.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight.
2: Ezzel a dallal búcsúzom a Bés hallgatóitól.
1: And I was counting on dancing with you.
2: Penny McLean és a Lady Bump.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a popterisja.hu-n a Bétó Show. Remek hétvége vár azokra, akik szeretik a rádiózás. Az időjárás nem lesz annyira remek, vagy legalábbis nem minden pillanatában. Végül is szeptember van, ősz van, és az eső az jó jön, nagyon fontos, nagyon kell, és az sem kizárt, hogy lesz belőle a hétvégén, de jó zenékből is lesz rengeteg, élőadásokból, jobbnál jobb programokból, úgyhogy érdemes velünk maradni, és hallgatni a popterisnya.hu-t. Bétó Show legközelebb a szokott időben a jövő héten. Remélem, akkor is találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.sportarisznye.hu.
0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a sportarisznye.hu. Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@sportarisznye.hu e-mail címen.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu retro és lágerzenékkel.
2: Are you ready to do things tonight that you never dreamed were possible?
3: But

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika a Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt,

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: koptarisznya.hu
1: a legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Narisnya.hu.
1: Utáltatta élet, csodálatos műjégfája csaloga. Ide-oda cikázom a párok között, villogó korimon. Válcámon kínálom a filtold és a frissítő drazsír. Füllet éjszakán mentol illatszám.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Welcome to the Hotel California. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye, így jön létre

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a poptarisznya.hu
1: az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeérnek.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
2: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Zeneverzó. Két óra könnyedzenei tágulás Kovács Misivel. Zeneverzó. A zenék szárnyán.

Hát drágáim, ez úgy néz ki, hogy ez az adás, ez nem biztos, hogy ma létrejön, megfagyott a technika, és nem akar az Istennek sem menni. Na, az utolsó pillanatban...

0: zenei finomságok, ígyetségek.
1: Ez a Zeneverzum.
2: Hogy vagytok ma, Zeneverzum lakók?

0: Hát rakám, a 140 pontosan úgy lett, ahogy mondtam, összeválogattam a 131 és a 139 közötti olyan dalokat, amiket úgy gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy ide valók.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum Hudák Misivel.
0: Na, amíg van rá lehetőség.

Q-Band. Szavága, mi barátomat hallottam, útba föltette Bakelitről, és a Atya Isten, micsoda zene. Azt mondja, ez a kis édes naptár Byron Katie-től, hogy a bőségnek semmi köze a pénzhez, de semmi. A gazdagság

Szóval az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy megállt. Megállt a technika, és megfagyott. Pedig egész héten legalább 2-3 napot ezen dolgozott az én Popovics Laci barátom. Hát igazándiból kicsit tanácstalan vagyok, mert hiszen szignálokat tudnék neked játszani, illetve van még vissza legalább egy 25 dalom, illetve amit én kiválogattam itt az elmúlt hetekben ezekből, az legalább egy 94 dal, de a technika, a Rekordbox az nem mozdul, és az sem engedi, hogy betegyek beléje egy CD-t. De lehet, hogy ezt megengedi, és akkor meglátjuk, hogy... Csak ez így érdekes lesz! Full spontán!

0: Két óra kikapcsolódás a Zeneverzumban Hudák Misivel.
1: Engedd el magad!
2: Legalábbis próbáld meg!

0: A zenék szárnyán.
1: Hát gondolkodom azon, hogy visszaálljak arra az eredeti menetre, amit egyébként is kitűztem magamnak ma este célul. Bring it. Mit gondoltok, adjunk neki még egy esélyt? Tudom, drágám. De tudod, milyen egészséges a kecske sajt?

0: Ez minden este ment. Olyannyira ment, hogy én szerintem meg se untam.
1: Két óra totális varázs. Ez a Zeneverzum Hudák Misivel.
0: Na hát, ha erre a himnuszra itt valami

Ennyit a csoda. Tudod, annyi a csoda, amelyet észreveszel belőle, de... Amikor ér egy veszteség bennünket, akkor valahogy a fejünk összkapunk, és

tudja ezt csinálni. Hogy mi kell hozzá, érzelemmentesség? Soha, de soha!

kicsit úgy érezte, hogy méltóságosabb lesz. Belefér egy celebration. Most már jól fölkavart bennem mindent. Ez a technikai malőr. Meg vagy az egész nap. De mindenképpen ki kell mennem, le kell ülnöm a teli oldalá, és át kell gondoljam, hogy merre van az előre.

hagyott bennünket a remixer. Azért engedd meg, hogy egy dalt hozzak tőle itt most a végére. Ennek a 140-es ilyen félig sikerültnek.

0: a remixert. Tudjátok, azt szoktam mondani, hogy csak akkor tér, akkor hal meg valaki igazán, hogyha elfelejtik is. Megígérem nektek, hogy őt is fogjuk játszani, amennyit csak tudjuk, amennyit csak tudjuk.
1: Zenei finomságok, ígyetségek.
2: Ez a Zeneverzum.
0: A mérleg két serpenyője nem akkor fog egymás mellé kerülni, ha mindegyikben ugyanaz van, hanem akkor, ha mindegyikben ugyanannyi van. Kormos Anett.

Hudák Lili kedvencei még a parkba is kicipelt miattuk. Hát, drágám, elértük azt a határt, amíg én még itt komfortosnak érzem az itt ácsorgást. Engedd, hogy a lelked virágba boruljon. Megpróbálom megtenni, kimegyek ide a teli hold alá, egy picit ide beücsörgöm, és viszek két kosarat, egyikbe azokat a dolgokat teszem, amire már nincs szükségem, a másikra meg azokat, amit még szeretném, hogy legyenek. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy ezt a műsort az eredeti koncepció szerint újra veszem. Kimaradnak belőle ezek a kis félresiklások, illetve azok, amiket nem terveztem a bele, és kiteszem neked. Jó, jövő szombaton biztos, hogy nem tudok itt lenni, belefogok egy olyan kúrába, amiben biztos, hogy alkalmatlan leszek a jövő szombat esti élő adásra. Így meg fogod kapni itt újra a 140-es adást, úgy, ahogy egyébként majd a gép is engedi.

0: És kvázi hiba nélkül, jó? Ez a 4-2-es mindig az enyém úgy néz ki. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Isten áldja és Isten nyugosztalja Fogl Attilát, azaz a remixert, és a 140-es adásban többet is fogok tőle majd játszani, és jobban megpróbálunk rá megemlékezni. Jó, ha tudtok, aludjatok, ha nem, akkor gyertek ki velem a Teli Hold alá. Egy picit ott arassuk le azt, amit az elmúlt napokban, hónapokban, években belefektettünk az életünkben. Na, ettől függetlenül szeretlek benneteket, várlak benneteket vissza, sziasztok!
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu.
1: This is Radio Freedom.